Köszöntjük Pascal nevű hallgatóinkat! A Pascal héber eredetű férfi név, jelentése húsvét. Női változata Pascalia. A történelem leghíresebb alakja, aki a nevet kapta, Pascal francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, akinek tiszteletére lett a légkörű nyomás mértékegysége Pascal, és ezt a különleges nevet viseli.

Köszöntjük Pascal nevű hallgatóinkat. A Pascal héber eredetű férfi név, jelentése húsvét. Női változata Pascalia. A történelem leghíresebb alakja, aki a nevet kapta, Pascal francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, akinek tiszteletére lett a légkörű nyomás mértékessége Pascal, és ezt a különleges nevet

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Már csak néhány nap maradt a bevallások leadására. Újra lesz ingyenes virágoztás Debrecenben, és Ebesen nyitották meg a Szeretett Híd idei programsorozatát. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már csak néhány nap maradt az ESZI a bevallások leadására. Május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézz át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Debrecenben ismét lesz ingyenes virágoztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkonnövény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart, több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselő közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Bővítik a térfigyelő kamerák rendszerét Hajdúhatházon, számolt be róla a Hajdú Online. A fejlesztés célja a közbiztonság további erősítése a térségben. A rendszer több települést is érint és fokozatosan valósul meg. A fejlesztés a rendőrség munkáját is segíti, miközben növeli a lakosság biztonságérzetét. A döntéshozók szerint a beruházás hosszú távon is érezhető pozitív hatással járhat majd a térségben. Ebesen a Magyar Református Szeretett Szolgálat logisztikai központjában indult el a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok idei programsorozata. A Szeretett Híd akció keretében több mint 100 településen, mintegy 13 ezer önkéntes segítette a rászorulókat a hétvégén. Az ebesi központban ételosztással, adománycsomagkészítéssel és gyermekeknek szánt felajánlások összeállításával hívták fel a figyelmet az önkéntesség fontosságára. A jubileumi programhoz Hajdúbiharból is sok önkéntes csatlakozott. Míg a nyugati részeken szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, és a nap is többször kisüthet, addig máshol sokfelé várható még eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, viharos lökések kísérhetik a szelet. Napközben 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

0: A te rádiód. Ez a Best FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Elindult az Agrárium program, megbízható munkaadó címet kapott a Haro-Höfliger, és megrendezték az 5. Szent Efrém kupát. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
3: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 000 egységről beszélünk. Május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fogok dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
2: A Debrecenben működő Haro-Höfliger Hungary Kft. Elnyerte a megbízható munkaadó címet, számolt be róla a Dehír. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén az is elhangzott, az elismerést azok a vállalatok kapják, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak munkavállalóik jóllétére, képzésére és munkakörülményeire. A cég debreceni gyártócsarnokában orvostechnológiai és gyógyszeripari gépek készülnek, miközben folyamatosan bővül a portfólió és a dolgozók szakmai fejlődési lehetősége is. A vállalat szerint a díj a munkatársak és a HR csapat közös teljesítményének elismerése, akik a mindennapi működésben is aktívan formálják a céges kultúrát. Útjavítási és karbantartási munkák kezdődtek Hajdúböszörmény több pontján, amelyek a mindennapi közlekedést is érintik, számolt be róla a HAON. A munkálatok alatt útburkolatokat javítanak, közterületeket újítanak fel, és több kisebb infrastrukturális beavatkozás is zajlik. A kivitelezések több ütemben történnek, ezért egyes utcákban ideiglenes korlátozásra kell számítani, ami átmeneti fennakadásokat okozhat a közlekedésben. A Gyulai István Atlétikai Stadion adott otthont az 5. Szent Efrém kupának, ahol nyiracsádi, nyiradonyi, hajdudorogi és debreceni iskola diákjai mérték össze tudásukat atlétikai versenyszámokban. A rendezvényen váltófutás, távolugrás, kislabdahajítás és 400 méteres síkfutás szerepelt a programban. A szervezők hangsúlyozták, az esemény célja nem csak a versenyzés volt, hanem a közösségépítés és az együtt megélt élmények erősítése. A Szent Efrém iskola sportrendezvényére jövőre is várják az iskolák jelentkezését, olvasható az efrem.hu oldalon. Némileg csökkenhet a felhőzet térségünkben, de alapvetően marad a változékony idő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati, északi szél megerősödhet. 20 fok körüli maximumokat mérhetünk. Hétfőn a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Élénk helyenként erős lesz a szél, hajnalban 4 és 11, napközben pedig 15 és 21 fok között alakul a csúcs.

0: Hazai, a Best FM-en.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: 10 önkormányzati lakás segíti a tűzoltók elhelyezését Debrecenben. Nem mindennapi képzést tartottak Berettyóújfaluban, és újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecen önkormányzata 10 önkormányzati lakást biztosít a katasztrófavédelem munkatársai számára, hogy segítse a tűzoltók otthon teremtését és a helyi állomány megtartását, olvasható a Dehíren. A döntés célja, hogy vonzóbbá tegye a szolgálatot, miközben a városban és az agglomerációból bejáró szakemberek lakhatási helyzete is könnyebbé válik. A lakások 32 és 70 négyzetméter közöttiek, így egyedülállók és családosok számára is megfelelőek lehetnek. A kezdeményezés része a Phoenix lakásprogram újraindítása is, amely a fiatal munkavállalók lakhatási terheinek csökkentését célozza városunkban. Különleges szakmai fórumot rendeztek Berettyóújfaluban, számolt be róla a Hajdú Online. Az egyetem patológiai osztályának szervezésében megtartották az országos boncmesteri és asszisztensi továbbképzést. A kétnapos eseményen boncmesterek, szakasszisztensek, patológusok és igazságügyi orvosszakértők is részt vettek, és több tudományterület aktuális kérdéseit vitatták meg. A programban szó esett többek között az élelmiszerbiztonságot érintő fertőzésekről, valamint a kriminalisztikai és szakértői bizonyítás legújabb kihívásairól is. Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, számolt be róla a Dehír. Az eszközt a héten tették helyére a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. Ma van a hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, amelyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Hazánkban egyébként a magas vérnyomás népbetegségnek számít, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. A hétvégén marad a változékony tavaszias idő, némileg csökkenhet ugyan a felhőzet, de azért még számíthatunk csapadékra is. Országszerte élénk erős viharos lökések kísérhetik a szelet, napközben 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn majd a Dunától keletre több felhőt ígérnek az időjósok, főként északkeleten még kialakulhat eső és zápor. A szél élénk marad, hajnalban 4-11 fokig hűl vissza a levegő, napközben akár 21 fokot is mérhetünk. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon alakulnak majd kis zivatarok, kora reggelre 5 és 11 fokot ígérnek, kedden napközben 23 fok lehet a csúcs.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 szuperhibrid.
2: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
1: Irány az Osan, spórolj okosan!
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hi, we're the Pussycat Dolls.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
8: Sziasztok, Páldénes vagyok.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
3: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, most kell belevágnia a nagy kalandokba, útjait a szerencse kísérheti. Mika, elképzelhető, hogy szeretne kiszakadni a mindennapos teendőkből, a megszokott közegéből, ám nem szívesen hagyja el a biztonságos környezetet, a megoldás, tanuljon valami újat. Ikrek, jobb nem ígérni, mint az ígéretet be nem tartani. Egy ikreknek az a legjobb tulajdonsága, hogy a maga szabta törvények szerint él, de ezek a törvények igazodnak a valósághoz. Rák, a hétvégén egy kicsit visszahúzódóvá válhat, ha nem érez sok kedvet a társasági élethez, ne is erőltesse. Oroszlán, igaza van, ha olyan társa vágyódik, akivel jól megértik egymást, mások talán válogatósnak tartják, pedig ön csak a csalódásoktól akarja megkímélni magát. Szűz, még nincs itt az ideje útnak indulni, tervezgetni viszont érdemes, jót tenne önnek egy rövid kirándulás valamely szép vidéken. Mérleg, a csillagok most a segítségére vannak abban, hogy megvalósítsa az elképzeléseit, ha sok szabad idővel rendelkezik, érdemes lenne belevágni a valamibe, amivel hasznára lehet másoknak. Skorpió, most nagy lehet az igazságérzete, ezért könnyen meg is bántódhat a megoldás, kerülje a vitás helyzeteket, foglalkozzon a saját dolgával. Nyilas, itt az ideje, hogy kirakjon a környezetéből mindent, ami nem odavaló, érvényes lesz ez a kapcsolatokra is, vidáman telik a hétvégéje, ha nem lelkizik és nem lesz kicsinyes. Bak, a bolygók segítik abban, hogy tisztállása a helyzetét és rendet teremtsen maga körül, a hétvégén átgondolhatja a legfontosabb dolgait, precízen megtervezheti az előbbre jutás menetét. Vízöntő, délelőtt belekeveredhet valamiféle vitába, délután azonban minden bizonnyal elcsitulnak az indulatok, és az önkedélye is egyre vidámabbá válhat. Alak, itt az ideje ismét egy kis önvizsgálatnak, építő hatású lehet, ha elemzi a helyzetét, megvizsgálja, hogy mire van szüksége, és mi az, amit ki kell dobnia az életéből a lelki nyugalma érdekében.

0: jut eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Igyekszem kitépni a lelkemből egy csomó hamis szenvedélyt. Hamis szenvedélynek azt nevezem, amelyik egy helyzetben boldogságot ígér, de olyat, amelyet nem lelünk meg, amikor elérjük.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Már csak néhány nap maradt a bevallások leadására. Újra lesz ingyenes virágoztás Debrecenben, és Ebesen nyitották meg a Szeretett Híd idei programsorozatát. Szilágy Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Már csak néhány nap maradt az SZI a bevallások leadására. Május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
3: Debrecenben ismét lesz ingyenes virágoztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkonnövény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart, több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselő közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Bővítik a térfigyelő kamerák rendszerét Hajdúhatházon, számolt be róla a Hajdú Online. A fejlesztés célja a közbiztonság további erősítése a térségben. A rendszer több települést is érint és fokozatosan valósul meg. A fejlesztés a rendőrség munkáját is segíti, miközben növeli a lakosság biztonságérzetét. A döntéshozók szerint a beruházás hosszú távon is érezhető pozitív hatással járhat majd a térségben. Ebesen a Magyar Református Szeretett Szolgálat logisztikai központjában indult el a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok idei programsorozata. A Szeretett Híd akció keretében több mint 100 településen, mintegy 13 ezer önkéntes segítette a rászorulókat a hétvégén. Az ebesi központban ételosztással, adománycsomagkészítéssel és gyermekeknek szánt felajánlások összeállításával hívták fel a figyelmet az önkéntesség fontosságára. A jubileumi programhoz Hajdú-Biharból is sok önkéntes csatlakozott. Míg a nyugati részeken szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, és a nap is többször kisüthet, addig máshol sokfelé várható még eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős, viharos lökések kísérhetik a szelet. Napközben 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: A hír...

Jó reggelt mindenkinek, Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en a 104.6-on, és tudom, hogy online is nagyon sok mindenki hallgat minket, így a hétvégében is www.bestfmdebrecen.hu. Hú, hát egy mediterrán ciklon érte el hazánkat a tegnapi nap folyamán, úgyhogy öltözünk melegen rétegesen, hogyha esetleg útnak indulunk, ma is eső, felhő, borult idő, zivatar várható, viszont jövő hétvégén kitisztul az idő, és akár 27 fok is lehet, aminek szerintem nagyon-nagyon örülünk. Úgyhogy így nagy duzzogva fogadjuk el most ezt a hétvégi időjárást. Nagyon sok mindenről lesz szó ebben az egy órában, és bízom benne, hogy együtt töltjük a mai napot, együtt készülünk a vasárnapra. Legyen így, Morvai Szűcs Enikő vagyok, jó reggelt!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és LEGO kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tooling országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
6: a Best FM.
5: A Best FM.

Best FM Debrecen, itt a 104.6. Bízunk abban, hogy azért az időjárás is kezd egy kicsit jobban kialakulni. Az eső, meg az, hogy csökkent a hőmérséklet is, szerintem úgy senkinek nem tett jót, de legalább azok, akik a migrénnel küzdenek, tudják, hogy miért fájt brutálisan a fejük, mert szerintem ezt az időjárás változást mindenki megérezte. De a hírek végén hallhattuk, hogy mire kell számítanunk, úgyhogy így készüljünk majd. Meg persze arra, hogy játsszuk a zenei kedvenceket folyamatosan. Hogyha valaki dolgozik, akkor amellé is hozom a kedvenceket, és küldöm a plusz energiát, de persze a pihenés mellett is, csak is a Best FM a 104.6-on.

Ebrecse kedvenc rádiója itt a 104.6-on, folyamatosan szólnak a zenei kedvencek, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindenki tapasztalja, akár a családi, baráti körben azt, hogy egyre többen panaszkodnak étel allergiára, puffadásra, rossz közérzetre, és nagyon sok mindenki mondja azt, hogy ő tejérzékeny, lisztérzékeny, nagyon sok mindenkinek van speciális étrendje is, és ezáltal azért ezek a dolgok megnehezítik az életünket. Egy az, hogy valamilyen szinten azért vannak olyan hozzávalók, amiket sokkal nehezebben tudunk beszerezni, de hogyha csak zöldséget, gyümölcsöt szeretnénk vásárolni, már az is elég durva szinteken működik, és csak a bevásárlás is már nagyon-nagyon drága, hogyha valaki tényleg mondjuk akár vegetáriánus életet választ, vagy egy kicsit egészségesebben szeretne élni. Bár épp a múltkor láttam egy videót azzal kapcsolatban, hogy sajnos annyi rossz ételt eszünk, és annyi feldolgozott élelmiszert, hogyha valaki kizárja ezeket az életéből, akkor egyenértékű azzal, hogy ő diétázik és fogyókúrázik. Pedig valójában nem, csak a napi étkezése az tiszta étkezés, és zöldségekből, gyümölcsökből, egyéb húsokból próbálja meg bevinni azt a napi forrást, amire szüksége van. Nem telített zsírsavak, nem gyors éttermi kaják, nem mirelit ételek, nem ez a sok feldolgozott élelmiszer, hanem csupán egy tiszta étkezésről beszélünk. Ami nem egyenlő azzal, hogy valaki állandóan megállás nélkül diétázik, hanem csak arra figyel oda, hogy az életében minőségi étkezés legyen, és ne csak ezeket a gyors felszívódású szénhidrátokat fogyasszák. Úgyhogy ezekkel kapcsolatban szerintem itt tisztába kell tenni a dolgokat, mert sok mindenkit elítélnek, és azt mondják, hogy ó, te mindig csak diétázol, pedig nem erről van szó. Írják meg a tapasztalataikat bátran, akár a következő kedvenc közben is, itt a 104

0: Pontosan 9 óra van, úgyhogy érkeznek a hírek, információk, aktualitások. Előtte viszont egy gyors útinfó Petitől, hogy a budai Nagyantalon kint a trafik, csak óvatosan.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: És a Jewel-lel indítunk mindjárt itt a Best FM-en.
2: Hamarosan ezzel a dallal folytatjuk.
3: Elindult az Agrárium program, megbízható munkaadó címet kapott a Háröhöfliger, és megrendezték az 5. Szent Efrém kupát. Szilágy Jézus vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
5: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománya rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk. Május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
3: A Debrecenben működő Háröhöfliger Hungary Kft. Elnyerte a megbízható munkaadó címet, számolt be róla a Dehír. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén az is elhangzott, az elismerést azok a vállalatok kapják, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak munkavállalóik jól létére, képzésére és munkakörülményeire. A cég debreceni gyártócsarnokában orvostechnológiai és gyógyszeripari gépek készülnek, miközben folyamatosan bővül a portfólió és a dolgozók szakmai fejlődési lehetősége is. A vállalat szerint a díj a munkatársak és a HR csapat közös teljesítményének elismerése, akik a mindennapi működésben is aktívan formálják a céges kultúrát. Útjavítási és karbantartási munkák kezdődtek Hajdúböszörmény több pontján, amelyek a mindennapi közlekedést is érintik, számolt be róla a HAON. A munkálatok alatt útburkolatokat javítanak, közterületeket újítanak fel, és több kisebb infrastrukturális beavatkozás is zajlik. A kivitelezések több ütemben történnek, ezért egyes utcákban ideiglenes korlátozásra kell számítani, ami átmeneti fennakadásokat okozhat a közlekedésben. A Gyulai István Atlétikai Stadion adott otthont az 5. Szent Efrém kupának, ahol nyiracsádi, nyiradonyi, hajdudorogi és debreceni iskola diákjai mérték össze tudásukat atlétikai versenyszámokban. A rendezvényen váltófutás, távolugrás, kislabdahajítás és 400 méteres síkfutás szerepelt a programban. A szervezők hangsúlyozták, az esemény célja nem csak a versenyzés volt, hanem a közösségépítés és az együtt megélt élmények erősítése. A Szent Efrém iskola sportrendezvényére jövőre is várják az iskolák jelentkezését, olvasható az efrem.hu oldalon. Némileg csökkenhet a felhőzet térségünkben, de alapvetően marad a változékony idő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati, északi szél megerősödhet. 20 fok körüli maximumokat mérhetünk. Hétfőn a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Élénk, helyenként erős lesz a szél, hajnalban 4 és 11, napközben pedig 15 és 21 fok között alakul a csúcs.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu. A hírek

Twitterű szimszala közben többen is jelezték nekem, hogy a budai nagyantalon még mindig aktív a trafik, úgyhogy ott óvatosan érdemes figyelni. Én pedig, hogyha már így a reggeli óránkban, sokan szerintem most így 9 óra után készülődnek a reggelihez, és bár sokan lehet nem tudnak most kiugrani a boltba, megvenni azt a kis plusz hozzávalót, ami egyébként tökéletes választás lenne, a holnapot még tudják ezzel indítani, mert hogy egy krémes, zöld és egészséges, az internet szerint pedig egy csodaszer, ami nem más, mint az avokádó. De tényleg ennyire jó? Vagy csak egy újabb divat hóbort? Hát ma mindenféleképpen át fogjuk ezt egy kicsit vizsgálni. Miért rajonganak ennyien érte, és miért jó a szervezetünknek? Sőt, az is ki fog majd derülni, hogy hogyan lehet egyszerűen beépíteni a mindennapi étkezésbe. Akkor is, ha eddig csak egyébként a guacamoléban találkoztunk vele. Úgyhogy nem sokára erről lesz szó, az avokádó jótékony hatásairól, és itt jegyezném meg, hogy én nagyon-nagyon sokáig nem szerettem, de most a ma reggelemet is ezzel indítottam. Na nem sokára ezzel érkezem, előtte viszont egy jó kis rock and roll itt a folytatásban.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
2: Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
5: A reklám

Debrecen kedvenc rádiója, Best FM itt a 104.6-on a vasárnap reggelben is itt vagyunk, David Guetta és Kim Petras közös előtt pedig nem sokkal ugye az avokádó jótékony hatásairól beszélgettünk, és akkor említettem, hogy mindenféleképpen szeretném kifejteni, hogy mire is jó. Hát az avokádó különlegessége az, hogy tele van úgynevezett jó zsírokkal. Ezek támogatják a szív működését, segíthetnek nekünk a koleszterin szint egyensúly tartásában, és elég hosszú ideig teltségérzetet adnak. Ezért fogyókúrában is nagyon sokan szeretik alkalmazni. Mindemellett, ami nagy pozitívum, hogy rengeteg vitamint tartalmaz. Például E-vitamint, ami a bőrnek nagyon-nagyon jó, vagy éppen káliumot, ami az izmok és a vérnyomás szempontjából fontos. Meg sokan azért is fogyasztják, mert stabilan tartja a vércukorszintet, így sokkal kevésbé okoz hirtelen éhségrohamot. Ezért is jó például reggelibe a szendvicsbe belerakni mondjuk egy jó kis teljes kiörlésű, fontos 60% feletti teljes kiörlésű zsemléről vagy kenyérről beszélünk, és ebbe beletesszük ezt az avokádót, akkor tényleg sokkal kevésbé fogja megdobni a vércukorszintünket is, sőt, nem is fogja lényegében megdobni, és stabilan tartja, az éhségrohamok is megszűnnek. És ami talán a legjobb benne, hogy nagyon sokféleképpen lehet enni. Mehet pirítósra, salátába, tojás mellé, smoothieba, vagy akár avokádó krémként is fel tudjuk használni. És bár kalóriadúsabb, mint a többi gyümölcs, mértékkel fogyasztva, nagyon jól beilleszthető egy egészséges étrendbe. És azt is tudom, hogy nem olcsó, viszont a napi ajánlott mennyiség egy felnőtt számára elég egy fél avokádó. Szóval, hogyha mondjuk egy párkapcsolatban vagyunk, és ketten fogyasztjuk a párunkkal, akkor egy avokádó fele-fele az tökéletesen megvan mind a kettőnknek. Egyébként az avokádó sokan egy ilyen szuper Egyébként az avokádót sokan szuper ételnek nevezik, de a dietetikusok szerint inkább az a fontos, hogy változatosan étkezzünk. Az avokádó pedig ennek egy nagyon-nagyon jó része lehet. Szóval a tapasztalatokat várom a folytatásban, és a freestyle

azt az embert, aki szeretett volna adományozni, és elviharzik a helyszínről. Nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat próbáljuk meg a helyén kezelni, és az a legszörnyűbb ebben az egészben, hogy nagyon sokan vannak, akik ténylegesen így gyűjtenek, hogy akár bevásárlóközpontokban, vagy nagy áruházakban. Viszont náluk minden esetben van valamilyen igazolvány, minden esetben tudják valamivel igazolni saját magukat, és azért azt tudjuk, hogy ha adományt kér bárki, és mi azt mondjuk, hogy csak 500 forinttal vagy 1000 forinttal tudjuk támogatni, akkor nem fognak felháborodni azért, hogy mi ennyit tudunk adni, hiszen náluk minden egyes forint számít. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezekre azért figyeljünk oda, és hogyha hasonlót tapasztalunk, vagy azt látjuk, hogy valakit próbálnak kizsebelni, akkor mindenféleképpen jelezzük a hatóságoknak. Ain't Nobody érkezik a folytatásban itt a Best FM-en.

Whitney Houstontól után egy kicsit magasabb fokozatra kapcsolunk, mert hogy május 17-én a kisangyal cukrászdatortája valakire nagyon-nagyon vár, és sok az ünnepeltünk, úgyhogy nézzük is, hogy kiket neveztek a mai sorsolásra. Vadász Lajost a felesége Csenge szeretné köszönteni, és szeret gitározni jó párban is neki. Egy igazi gyűjtemény, na ha esetleg Lajost hívom, akkor mindenféleképpen kikérdezve erről. És hát van egy csodálatos kisfiunk, másfél éves. Aztán Sólyom Gábort a szülei és a családja köszöntik, nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Sarnic Bernadettet sem felejtették el, drága Hugi, boldog születésnapot kívánunk, hihetetlen, hogy mennyire gyorsan repül az idő. Szeretnénk, hogyha tudnád, mennyire szeretünk és mennyire hálásak vagyunk azért, hogy vagy nekünk. Te teszed teljessé a családot, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy a testvérünk vagy. Legyen csodás napod! Takács Viktóriát és a családja köszönti egy kerek születésnapon. Viki hihetetlenül pozitív és mindent is megoldó személyiség, a család kulcsa. Nagyon szeretjük, még nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neki. Ünnepeljük a mai napon Fekete Adrient, a Black Family nevezte. Sok boldog születésnapot, mérhetetlenül nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy két nappal ezelőtt a mi kis csillavirágunk befejezte a jogi egyetemet és kitüntetéses diplomával végzett a szakon. Kívánunk neki sok sikert a továbbiakban, fontos, hogy az akarat és a kitartás meghozta a gyümölcsét, most már jöhet a buli és a pihenés, és persze a mai napon az ünneplés duplán akkor a tegnapi jogi diplomára, meg a mai születésnapra Adrien. Szőlősi Liviát Barbie köszönti, ő azt kérdezte tőlünk, hogy legóztunk-e már, na, de hát Livi ilyen, mert legalábbis azt gondolnátok, hogy mintha legúzna, tudatosan és megfontoltan építi, mindig tudja, mit akar. Mármint az életét építi, gondolom. Azonban most a legnagyobb feladathoz és a legszebb részhez érkezett az életében, mert nemrég született meg a kisfia. Legyen ez most egy különleges szülinap egy nyereménytortával. Barbie ezt kívánja neked. Aztán ünnepel Teleki Réka, keresztlánya Gerda és a tesója Orsi köszöntik. A 7 éves keresztlánya köszönti Mezőtúrról. Nagyon jó keresztanyuka Réka, és mindig lehet rá számítani. Isten éltesse sokáig. Székely János pedig a felesége és a lánya köszöntik rajtunk keresztül. János nagyon szeret kertészkedni, barkácsolni, pihenésképp pedig ott a foci és a Forma 1, amit folyamatosan szokott figyelemmel követni. Isten éltesse János téged is, de hogy kiviszi el a kisangyal cukrászda tortáját, az kiderül, mert hogy hívom is a nyertest.

0: Igen, tessék.
1: Halló, halló, Ferenczi Zoltánnal beszélek?
0: Igen.
1: Kedves Zoltán, érdeklődnék, hogy mennyire szereti a meglepetéseket?
0: Hát, attól függ.
1: Hogy jó vagy rossz, igaz?
0: Igen.
1: Mert mondjuk, ha reggel nem indul be a kocsi, az nem egy jó meglepetés.
0: Igen.
1: Uh-huh. De hogyha mondjuk a születésnapján lepjük meg Zoltánt, az már egy jó meglepetés, nem?
0: Igen, igen, igen.
1: Uh-huh. És a családja szokott ilyen kis különlegességeket okozni önnek?
0: Hogy benevez rádió, vagy ilyesmire gondol, vagy?
1: Hát, vagy valami ilyesmi, igen. Nagyon-nagyon egészen forró a talaj.
0: Na, hallgatom, csupasz, hogy vagyok.
1: Uh-huh. Hát igen, sok mindent nem írta a családja Zoltánról, úgyhogy mindenféleképpen szeretnék megtudni bővebb információkat. Mi az, amit a mai napon eltervezett? Milyen?
0: Megmondom, hogy én dolgozni vagyok.
1: Ó, tényleg? Hát még ma is?
0: Aha.
1: És meddig?
0: Hát olyan 2-ig körülbelül.
1: Uh-huh, 2 óráig. Jó, hát akkor utána még lesz esély arra, hogy ellátogasson a Kisongyal cukrászdába, és felvegye azt a bizonyos tortát, amit megnyert Debrecen kedvenc rádiójától. Igen.
0: Na.
1: Melyik Debrecen kedvenc rádiója, Zoltán?
0: De azt a szemre gondolsz.
1: Így van. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Szia, Zoli Morvai, Szűcs Enikő vagyok a Best FM rádiótól.
0: Ja, üdvözöllek, köszönöm szépen.
1: Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és remélem, hogy akkor sikerült a meglepetés.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Nagyon örülök neki. A családod nevezett, így konkrét nevek nincsenek, de hát gondolom, hogy tudod, hogy kikről
0: igen.
1: van szó.
0: Igen,
1: a család
0: igen.
1: az, aki szeretett volna téged meglepni, ők neveztek be a Best FM tortasorsonásába, amit most szerencsésen meg is nyertél.
0: Na, nagyon szépen köszönöm.
1: Tehát a Kisongyal cukrászdából egy tortát fogsz elvinni tőlünk, aminek a fantázia neve most az 1848 rumos csokis meggyes
0: igen.
1: kávés torta.
0: Nagyon szuper.
1: Örülök neki akkor, hogy sikerült a meglepi. És hát akkor legyen szép napod, majd a munka után azért kicsit tölts időt a családdal, vagy nem tudom, mi a terv.
0: Persze, egyértelmű, igen, igen, családdal lesz. Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Szuper napod, Zoli, szia, szia!
0: Nagyon köszönöm, köszönöm, ciao, ciao!

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Már csak néhány nap maradt a bevallások leadására. Újra lesz ingyenes virágoztás Debrecenben, és Ebesen nyitották meg a Szeretett Híd idei programsorozatát. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már csak néhány nap maradt az ESZI a bevallások leadására. Május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Debrecenben ismét lesz ingyenes virágoztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkonnövény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart, több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselő közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a Városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Bővítik a térfigyelő kamerák rendszerét Hajdúhatházon, számolt be róla a Hajdú Online. A fejlesztés célja a közbiztonság további erősítése a térségben. A rendszer több települést is érint és fokozatosan valósul meg. A fejlesztés a rendőrség munkáját is segíti, miközben növeli a lakosság biztonságérzetét. A döntéshozók szerint a beruházás hosszú távon is érezhető pozitív hatással járhat majd a térségben. Ebesen a Magyar Református Szeretetszolgálat logisztikai központjában indult el a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok idei programsorozata. A Szeretett Híd akció keretében több mint 100 településen, mintegy 13 ezer önkéntes segítette a rászorulókat a hétvégén. Az ebesi központban ételosztással, adománycsomagkészítéssel és gyermekeknek szánt felajánlások összeállításával hívták fel a figyelmet az önkéntesség fontosságára. A jubileumi programhoz Hajdú-Biharból is sok önkéntes csatlakozott. Míg a nyugati részeken szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, és a nap is többször kisüthet, addig máshol sokfelé várható még eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős viharos lökések kísérhetik a szelet. Napközben 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu. A hírek

Kelly és a Trick Me szólt itt a Best FM-en a 104.6-on, 4:12 után járunk 2 perccel, úgyhogy most már a déli kívánság műsorba is várom a zenei kedvenceket. Közben pedig próbálok egy kicsit segíteni azoknak, akik mondjuk most ásták bele magukat abba, hogy hogyan tudnak a legjobban rendet tartani az otthonukban. Hogyha valaki tegnap délután figyelemmel kísérte a műsorunkat, akkor pont arról beszéltem, hogy a rendetlenségnek milyen pszichológiai oka van, és hogyha valaki nem hallgatta, akkor csak most szeretném kiemelni, hogy itt nem arról volt szó, hogy valaki rendetlen, és akkor felmentést kap, mert ennek pszichológiai okai vannak, hanem az, hogy sokszor több oldalról kell ezt megvizsgálni. Érdemes egyébként utána olvasni annak, aki nem figyelte a tegnapi műsorunkat. Most viszont hozok egy jó pár tippet, hogy hogyan tartsuk rendben az otthonunkat. Minden nap, minden héten, minden hónapban és minden évszakban meg kell tennünk néhány lépést ahhoz, hogy folyamatosan rend legyen körülöttünk. Úgyhogy nem sokára ezzel érkezem az Intim Torna illegál dala után egy kis pró tippel itt a Best FM-en.

Itt vagyunk a Dancing Queen után is a Best FM-en a 104.6-on, és ugye, ahogy említettem, egy kicsit próbálok segíteni, hogy hogyan tartsuk rendbe az otthonunkat, amit minden nap, minden héten, minden hónapban és minden évszakban el kellene végeznünk. Hát ez most nagyon hosszú lenne, hogyha felsorolnám, de csak pár ilyen kis támpontot mondok. Minden egyes nap mosogassuk el és töröljük át a mosogatót. Töröljük le a konyhapultot, dobjuk ki a szemetet, a szelektívet is, és mossuk ki, teregessünk ki egy adag ruhát. Így nem fognak felhalmozódni. Nyilván az most nem egyenértékű azzal, hogy tényleg minden nap mosnunk kell, de hogyha ezekből már csak egyet-kettőt is megcsinálunk fixen, akkor egy idő után ugye hozzá fogunk ehhez szokni. Hogyha minden héten megpucoljuk a tükröket, megcsináljuk a porszívózást, vagy akár kitisztítjuk minden egyes héten a WC-t, a kádat, a zuhanyzót és a mosdót, meg eltörölgetjük a konyhai gépeket, akkor is sokkal, de sokkal másabb lesz már az összképe az otthonunknak. Egyébként én tapasztalatból mondom, hogy akinek fekete konyha eszközei vannak, mint nekem, hát azokat tényleg el kell törölgetni. Nem, hogy minden héten, majdnem, hogy minden nap, főleg, hogyha egy rásüt a nap, akkor látjuk is, hogy húha. Nem mondom, hogy megbántam, mert egyáltalán nem bántam meg, mert nagyon-nagyon jól néz ki, de az biztos, hogy folyamatosan takarítani kell. Na és mi az, amit minden hónapban érdemes megcsinálni? Hát tisztítsuk ki a sütőt, a mikrót belülről. Tisztítsuk ki a hűtőnek a belsejét, töröljük le a lámpákat, kapcsolókat, kilincseket, és fertőtlenítsük a szemetesünket is. Ez nem csak minden hónapban, ez lehet, hogy majdnem minden héten érvényes is lehet. És mi az, amit minden évszakban érdemes lehet megcsinálni? Hát nézzük át a kamrát, és dobjuk ki a lejárt élelmiszereket. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Én pont most két hete tartottam ezt az átnézőst, és a szekrényből is nagyon sok olyan dolgot kivettem, ami már egyáltalán nem jó, vagy mi az, amit fel tudok használni még most gyorsan a lejárata előtt. Aztán tisztítsuk ki a konyhaszekrények belsejét, mert hogy a külsejét rendbe tartjuk, az oké, de a belsejét is érdemes. Mossuk ki a takarókat, párnákat, ágytakarókat, minden ilyen nagyobb dolgot, és hát persze pucoljuk meg az ablakokat, függönyöket, redőnyöket. Nyilván ez nem egyenértékű azzal, hogy most mindenkinek így kell csinálni. Valaki rendszeresen mindent megcsinál egyszerre, van, akinek már vannak tök jó bevált szokásai, valaki pedig úgy csinálja, ahogy tudja. Ez egészen egyértelmű, és mindegyik jó, ezek csak egy ilyen kis tippek lettek volna itt a délelőttben a 104.6-on. Margaret Island érkezik a folytatásban.

0: 0636 393 6 Zita itt írt nekem, hogy már nincsenek ott a rendőrök a Budai Nagyantalon, viszont a Kassai útról jelezték nekem, hogy ott dolgoznak, csak óvatosan, figyelmesen.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.

Hogy is szokták mondani, jó ebédhez szól a nóta, na, Tiesto dala után most már az ebédidőre hangolódunk meg a déli kívánság műsorra, úgyhogy bízom benne, hogy a következő két órában is velem tartanak. Az útinformációkat is várom, 500-540, vagy írhatnak is nekem, 30-as 933-1046. Erika kérésével indítunk, mindjárt itt a Best FM-en.

0: Elindult az Agrárium program, megbízható munkaadó címet kapott a Háróhöfliger, és megrendezték az 5. Szent Efrém kupát. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
2: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 000 egységről beszélünk, május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
0: A Debrecenben működő Háróhöfliger Hungary Kft. Elnyerte a megbízható munkaadó címet, számolt be róla a Dehír. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén az is elhangzott, az elismerést azok a vállalatok kapják, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak munkavállalóik jóllétére, képzésére és munkakörülményeire. A cég debreceni gyártócsarnokában orvostechnológiai és gyógyszeripari gépek készülnek, miközben folyamatosan bővül a portfólió és a dolgozók szakmai fejlődési lehetősége is. A vállalat szerint a díj a munkatársak és a HR csapat közös teljesítményének elismerése, akik a mindennapi működésben is aktívan formálják a céges kultúrát. Útjavítási és karbantartási munkák kezdődtek Hajdúböszörmény több pontján, amelyek a mindennapi közlekedést is érintik, számolt be róla a HAON. A munkálatok alatt útburkolatokat javítanak, közterületeket újítanak fel, és több kisebb infrastruktúrális beavatkozás is zajlik. A kivitelezések több ütemben történnek, ezért egyes utcákban ideiglenes korlátozásra kell számítani, ami átmeneti fennakadásokat okozhat a közlekedésben. A Gyulai István Atlétikai Stadion adott otthont az 5. Szent Efrém kupának, ahol nyiracsádi, nyiradonyi, hajdudorogi és debreceni iskola diákjai mérték össze tudásukat atlétikai versenyszámokban. A rendezvényen váltófutás, távolugrás, kislabdahajítás és 400 méteres síkfutás szerepelt a programban. A szervezők hangsúlyozták, az esemény célja nem csak a versenyzés volt, hanem a közösségépítés és az együtt megélt élmények erősítése. A Szent Efrém iskola sportrendezvényére jövőre is várják az iskolák jelentkezését, olvasható az efrem.hu oldalon. Némileg csökkenhet a felhőzet térségünkben, de alapvetően marad a változékony idő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati, északi szél megerősödhet. 20 fok körüli maximumokat mérhetünk. Hétfőn a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Élénk, helyenként erős lesz a szél. Hajnalban 4 és 11, napközben pedig 15 és 21 fok között alakul a csúcs.
3: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft. A legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
4: Célállomás
5: Debrecen.
4: Pozíció
5: 104,6.

az Ecuador közben kaptam egy üzenetet Zitától, hogy sziasztok, szeretnék kérni Eszter fiának egy dalt Levikének, nagyon sok szeretettel, mert imádja Nagy Bogi és Des újdonságát. Mindig olyan jókat szokott rá táncolni, remélem most is fogja, és akkor Viberen elküldöm. Oké, rendben, várom, ez már Nagy Bogi és Des közöse itt a Best FM-en.

0630 33 104. Itt kaptam egy üzenetet, hogy sziasztok, anyukánk, szeretnék kérni egy dalt Korda Gyuri bácsitól, a Reptért, hogyha megoldható. Ildikó is ma ünnepli a születésnapját. Tegnap már volt egy családi banzáj, és ma pedig a születésnapján az ebéd közben szeretnénk őt meglepni, ha megoldható. A fia Robi és a lánya Claudia. Isten éltessen anya sokáig. Na hát akkor mi is ezt kívánjuk. Sok boldog szülinapot!

Alig Oldindal a közben kaptam egy üzenetet Nikitől. Sziasztok, Ádámnak, a páromnak szeretnék üzenni, hogy nagyon köszönöm a sok támogatást és türelmet, szeretetet, amit nap mint nap kapok tőle. A tegnapi napon megszereztem a jogi diplomámat, és nélküle ez nem ment volna, mert minden egyes nap, amikor padlóra kerültem, ő mellettem állt. Köszönöm, hogy vagy nekem. A konga érkezik a folytatásban, Niki, neked pedig gratulálunk a diplomához.

0: Beztetem rádió, tessék.
1: Hello, Enikő, Gábor vagyok.
0: Hello.
1: Szeretnék kéne a számot. Oké, és akkor küldeném Franciskának, aki nagyon szeretek, és most aggódok értem, mert kicsit a lelkállapota le van kicsit amortizálódva, de aggódok értem nagyon, meg neked, és Vilmosnak.
0: Oké, rendben, köszi, szia.
1: Szia, Enikő.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: 10 önkormányzati lakás segíti a tűzoltók elhelyezését Debrecenben, nem mindennapi képzést tartottak Berettyóújfaluban, és újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecen önkormányzata 10 önkormányzati lakást biztosít a katasztrófavédelem munkatársai számára, hogy segítse a tűzoltók otthonteremtését és a helyi állomány megtartását, olvasható a Dehíren. A döntés célja, hogy vonzóbbá tegye a szolgálatot, miközben a városban és az agglomerációból bejáró szakemberek lakhatási helyzete is könnyebbé válik. A lakások 32 és 70 négyzetméter közöttiek, így egyedülállók és családosok számára is megfelelőek lehetnek. A kezdeményezés része a Phoenix lakásprogram újraindítása is, amely a fiatal munkavállalók lakhatási terheinek csökkentését célozza városunkban. Különleges szakmai fórumot rendeztek Berettyóújfaluban, számolt be róla a Hajdú Online. Az egyetem patológiai osztályának szervezésében megtartották az országos boncmesteri és asszisztensi továbbképzést. A kétnapos eseményen boncmesterek, szakasszisztensek, patológusok és igazságügyi orvosszakértők is részt vettek, és több tudományterület aktuális kérdéseit vitatták meg. A programban szó esett többek között az élelmiszerbiztonságot érintő fertőzésekről, valamint a kriminalisztikai és szakértői bizonyítás legújabb kihívásairól is. Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, számolt be róla a Dehír. Az eszközt a héten tették helyére a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. Ma van a hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, amelyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
3: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust, vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, hogy minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
2: Hazánkban egyébként a magas vérnyomás népbetegségnek számít, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. A hétvégén marad a változékony tavaszias idő, némileg csökkenhet ugyan a felhőzet, de azért még számíthatunk csapadékra is. Országszerte élénk erős viharos lökések kísérhetik a szelet, napközben 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn majd a Dunától keletre több felhőt ígérnek az időjósok, főként északkeleten még kialakulhat eső és zápor. A szél élénk marad, hajnalban 4-11 fokig hűl vissza a levegő, napközben akár 21 fokot is mérhetünk. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon alakulnak majd kis zivatarok, kora reggelre 5 és 11 fokot ígérnek, kedden napközben 23 fok lehet a csúcs.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541-et.

0: 0-30-30-30-6-4-9-3-6 Balázs itt írt nekem, hogy az apukáját szeretné meglepni a Zöld, a Bíbor és a Fekete című P-mobil dallal, hogyha megoldható. Egyébként jelenleg kint tesz vesz a garázsban, úgyhogy oda a munka mellé szólna neki a kedvenc. Jó, remélem, hogy azért megebédelt apud, és nem üres hassal dolgozik, bár szerintem nem, bárhogy is legyen, akkor jó munkát neki.
1: Keres

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en a 104.6-on. Érkezik már is Ed Sheeran és a Bad Habits a folytatásban. Ez Zolika kérése, mindjárt játszom Madonna dalát, ez pedig Ági választása. Ez továbbra is a Best FM és a déli kívánság műsor itt a 104.6-on.

Madonna dala után most már nincs más hátra, mint előre, hogy zárja a ma déli kívánság műsort Azaria és Young Fly kettősével. Ez lesz a Vam Zavör méghozzá Réka kérésére. Én pedig búcsúzom, viszont jövő héten találkozunk szerdán a megszokott módon az éteren keresztül, addig is szuper vasárnapot mindenkinek használjuk ki, és hát tudjuk, hogy jövő hétvégén pünkösd, a pünkösd egy hosszú hétvége, úgyhogy akkor tudunk majd pihenni, szerintem sokan már eltervezték, hogy mit fognak jövő héten ilyenkor csinálni. De egyelőre még koncentráljunk a mai napra. Rádiózzanak velünk a folytatásban is, Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Már csak néhány nap maradt a bevallások leadására. Újra lesz ingyenes virágoztás Debrecenben, és Ebesen nyitották meg a Szeretett Híd idei programsorozatát. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már csak néhány nap maradt az ESZI a bevallások leadására. Május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Debrecenben ismét lesz ingyenes virágoztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkonnövény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart, több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselők közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a Városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Bővítik a térfigyelő kamerák rendszerét Hajdúhatházon, számolt be róla a Hajdú Online. A fejlesztés célja a közbiztonság további erősítése a térségben. A rendszer több települést is érint és fokozatosan valósul meg. A fejlesztés a rendőrség munkáját is segíti, miközben növeli a lakosság biztonságérzetét. A döntéshozók szerint a beruházás hosszú távon is érezhető pozitív hatással járhat majd a térségben. Ebesen a Magyar Református Szeretett Szolgálat logisztikai központjában indult el a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok idei programsorozata. A Szeretett Híd akció keretében több mint 100 településen, mintegy 13 ezer önkéntes segítette a rászorulókat a hétvégén. Az ebesi központban ételosztással, adománycsomagkészítéssel és gyermekeknek szánt felajánlások összeállításával hívták fel a figyelmet az önkéntesség fontosságára. A jubileumi programhoz Hajdú-Biharból is sok önkéntes csatlakozott. Míg a nyugati részeken szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, és a nap is többször kisüthet, addig máshol sokfelé várható még eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős, viharos lökések kísérhetik a szelet. Napközben 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után
1: indul! Are you ready? Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40-dik.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 39.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40. A 38.

0: zenék.
1: Vidám zenék a munka lendületéhez.
0: A munka lendületéhez.
1: Ez
0: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40.
1: A 37.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Új belépő az Eurotop 40-ben.
0: A 35.

A Roknagyi legendás élete elevenedett meg vérpesdítő zenével a Tina című filmben, amelyet Tina Turner őszinte önéletrajzából vittek filmvászonra. A most következő Pinket 2000-től napjainkig a legsikeresebb énekesnők között tartják számon, albumai és egyéb kiadványai, koncertfilmek, válogatásalbumok milliós példányszámokban kelnek el szerte a világon. 2000 áprilisában jelent meg Pink első albuma Can't Take Me Home címmel, a most következő dalát pedig férjének, Harry Hartnak írta, miután keresztül mentek egy újabb szakításon, majd békülésen, ez pedig a Please Don't Leave Me, ez szól már is itt az Eurotop 40-ben.

0: Bemutatjuk.
1: Bemutatjuk a jövő slágereit.
0: A jövő slágereit. A Best FM-en. Új belépő az Eurotop 40-ben.
1: A 30.

Az egykori hazai kedvencek között az Erdodala szólt, akiknek szinte valamennyi lemeze bearanyozódott. Nyilván nem véletlenül, hiszen ők voltak az első zenekar, akiknek vidéki létükre sikerült megtörniük a fővárosi bandák egyeduralmát. 1977-ben került a zenekarba Slamovics István, akinek jelenléte jelentősen meghatározta a zenekar hangzásvilágát, többek között a most hallott Álmodtam egy világot című dalt is neki köszönhetjük. Folytatásban méghozzá Eurotop 40-ben Ádi Stúdió most következő dala, akik a 90-es években zajos szakmai és közönség sikert arattak, többek között a Nyári eső című dalukkal is, amelyhez August Bárió főbemászó hangja is jelentősen hozzájárult.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9 685 140.
2: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rode Stock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
3: Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugár úton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugár út 75 a körforgalomnál.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Elindult az Agrárium program, megbízható munkaadó címet kapott a Harohöfliger, és megrendezték az 5. Szent Efrém kupát. Szilágyi Jézus vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
7: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománya rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége kb. 47 ezer egységről beszélünk. Május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
6: A Debrecenben működő Harohöfliger Hungary Kft. Elnyerte a megbízható munkaadó címet, számolt be róla a Dehír. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén az is elhangzott, az elismerést azok a vállalatok kapják, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak munkavállalóik jóllétére, képzésére és munkakörülményeire. A cég debreceni gyártócsarnokában orvostechnológiai és gyógyszeripari gépek készülnek, miközben folyamatosan bővül a portfólió és a dolgozók szakmai fejlődési lehetősége is. A vállalat szerint a díj a munkatársak és a HR csapat közös teljesítményének elismerése, akik a mindennapi működésben is aktívan formálják a céges kultúrát. Útjavítási és karbantartási munkák kezdődtek Hajdúböszörmény több pontján, amelyek a mindennapi közlekedést is érintik, számolt be róla a HAON. A munkálatok alatt útburkolatokat javítanak, közterületeket újítanak fel, és több kisebb infrastrukturális beavatkozás is zajlik. A kivitelezések több ütemben történnek, ezért egyes utcákban ideiglenes korlátozásra kell számítani, ami átmeneti fennakadásokat okozhat a közlekedésben. A Gyulai István Atlétikai Stadion adott otthont az 5. Szent Efrém kupának, ahol nyiracsádi, nyiradonyi, hajdudorogi és debreceni iskola diákjai mérték össze tudásukat atlétikai versenyszámokban. A rendezvényen váltófutás, távolugrás, kislabdahajítás és 400 méteres síkfutás szerepelt a programban. A szervezők hangsúlyozták, az esemény célja nem csak a versenyzés volt, hanem a közösségépítés és az együtt megélt élmények erősítése. A Szent Efrém iskola sportrendezvényére jövőre is várják az iskolák jelentkezését, olvasható az efrem.hu oldalon. Némileg csökkenhet a felhőzet térségünkben, de alapvetően marad a változékony idő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati, északi szél megerősödhet. 20 fok körüli maximumokat mérhetünk. Hétfőn a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Élénk helyenként erős lesz a szél. Hajnalban 4 és 11, napközben pedig 15 és 21 fok között alakul a csúcs.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
8: Most is veled.
0: Eurotop 40.
9: A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
10: A 28.

0: énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
3: Eurotop 40. A 25.

0: Quest FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli.
1: Eurotop 40.
2: A 24.

0: sono qua.
1: Lo stavamo giudando.
2: Mitmon da Torvosh.
3: Moro sago qua. Non è mi sono sordo come che era mega sasa.
2: Amaiot?
3: Certo, un cremento. Ho ascoltato.
2: Ah, non chiede ogni dinnot.
3: Doktor, ezt így nem mehet tovább.
4: Mit gondol, hogy nézne az ki, ha mindenki zenekarral távozna a kórházból?
3: Azt mondjam, semmi oka arra, hogy megsértődjön. Nincs oka rá. Itt van egy kis pénz.
5: Egy filmzene most.
6: A Best.

Filmzenei kitérőnkben az Eurotop 40-ben a Macskaja jól ismert betétdalát hallottuk, ez volt a Buba Mara, amely 1997-ben a Velencei Filmfesztiválon elnyerte a legjobb rendezésnek járó ezüst oroszlán díját. Aki látta a filmet, az pontosan fel tudja idézni azt a balkáni hangulatot, amely bemutatta, hogy milyen volt a 90-es években a bolgár és szerb határvonzás körzete. A balkáni hangulat után pedig romantikus szerelmi jelenetek közé csapunk méghozzá Michael Bolton segítségével, akinek dalaira lányok milliói álmodoztak az igaz szerelemről, a kereskedelmi rádiók pedig éjszakai társkereső műsoraikban játszották Michael Bolton dalait. Ha a Férfi igazán szeret című film sikerét többek között a most következő dalnak is köszönheti, hiszen az alkoholizmussal küzdő feleség és a rosszban is mellett álló férj drámájához kifejezetten passzolt a zene, különösen amikor Andy Garcia a lépcsőn ölelgette a megtört Meg Ryant. Érkezik tehát Michael Bolton és When a Man Loves a Woman című dal itt a Best FM-en.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40. A 21.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 19.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: Ford Vagép, Mikepércsi út, 73 percé, www.vagép.hu.
4: Mi a legnagyobb ajándék, amit gyermekének adhat? Az, amely megnyitja előtte a lehetőségeket itthon és a világban. A Debreceni Nemzetközi Iskola egy befektetés gyermekünk jövőjébe. Angol nyelvi környezet és kiemelt figyelem a tanításban. Fedezze fel, milyen egy boldog gyermekkor és egy jövőbiztos oktatás. isd.debrecen.hu.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
1: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en. Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
7: Európa legjobbjai.
1: Európa 40. A 17.

A Carpe Diem 97-es álomhajó című dala igazi slágerparádét hozott a dúó számára, a dalt viszont eredetileg a Forever Club formációnak írták, de mivel ők nem láttak benne fantáziát, visszapasszolták azt a Carpe Diemnek, így válhatott az álomhajó a 90-es évek egyik klasszikusává. A magyar könnyűzenei élet kiemelkedő egyénisége Kovács Kati már az Eurotop 40-ben, aki a 20. és 21. század egyik legtermékenyebb és legsokoldalúbb művészei közé tartozik. Több mint 50 éve tartó pályafutása során számos állami és szakmai kitüntetéssel ismerték el. Most következő dalát Opitz Barbi is elénekelte egy tehetségkutatóban, most viszont az eredeti igazi érkezik Kovács Katitól. Találkozás egy régi szerelemmel. Itt a Best FM-en.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
2: Pont halmaz, határok nélkül.
3: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
4: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
5: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
6: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
3: Részletek vojtinabábszínház.hu.
7: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.
8: A Best FM.
15: 10 önkormányzati lakás segíti a tűzoltók elhelyezését Debrecenben, nem mindennapi képzést tartottak Berettyóújfaluban, és újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort. Szilágyi Jézus vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
15: Debrecen önkormányzata 10 önkormányzati lakást biztosít a katasztrófavédelem munkatársai számára, hogy segítse a tűzoltók otthonteremtését és a helyi állomány megtartását, olvasható a Dehíren. A döntés célja, hogy vonzóbbá tegye a szolgálatot, miközben a városban és az agglomerációból bejáró szakemberek lakhatási helyzete is könnyebbé válik. A lakások 32 és 70 négyzetméter közöttiek, így egyedülállók és családosok számára is megfelelőek lehetnek. A kezdeményezés része a Phoenix lakásprogram újraindítása is, amely a fiatal munkavállalók lakhatási terheinek csökkentését célozza városunkban. Különleges szakmai fórumot rendeztek Berettyóújfaluban, számolt be róla a Hajdú Online. Az egyetem patológiai osztályának szervezésében megtartották az országos boncmesteri és asszisztensi továbbképzést. A kétnapos eseményen boncmesterek, szakasszisztensek, patológusok és igazságügyi orvosszakértők is részt vettek, és több tudományterület aktuális kérdéseit vitatták meg. A programban szó esett többek között az élelmiszerbiztonságot érintő fertőzésekről, valamint a kriminalisztikai és szakértői bizonyítás legújabb kihívásairól is. Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, számolt be róla a Dehír. Az eszközt a héten tették helyére a Szent László görögkatolikus gimnázium és technikumban. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. Ma van a hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, amelyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
16: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, hogy minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
15: Hazánkban egyébként a magas vérnyomás népbetegségnek számít, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. A hétvégén marad a változékony tavaszias idő, némileg csökkenhet ugyan a felhőzet, de azért még számíthatunk csapadékra is. Országszerte élénk erős viharos lökések kísérhetik a szelet, napközben 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn majd a Dunától keletre több felhőt ígérnek az időjósok, főként északkeleten még kialakulhat eső és zápor. A szél élénk marad, hajnalban 4-11 fokig hűl vissza a levegő, napközben akár 21 fokot is mérhetünk. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon alakulnak majd ki zivatarok, kora reggelre 5 és 11 fokot ígérnek, kedden napközben 23 fok lehet a csúcs.
11: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
13: Most is veled.
14: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 16.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40.
0: A 14.

filmzenei kitekintőnkben itt az Eurotop 40-ben az Egy nehéz nap éjszakája című filmben csendült fel az imént hallott dal, méghozzá a legendás Beatles előadásában. A film pedig a népszerűsége csúcsán lévő zenekar egy napját mutatta be John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr főszereplésével. A szocialista blokk országaiba jóval később kerülhetett a produkció, a magyarországi premier csak 1968-ban volt, ennek ellenére óriási Beatles lázat okozott, a film két Oscar jelölést is kapott. A folytatásban is egy legendás zenekar érkezik, amelyről elmondhatjuk, hogy a 90-es évek egyik legnépszerűbb fiúbandája volt a pop történelemben. A csapat az öt fiúból álló Backstreet Boys volt. Slágerlistás dalai közül nekünk is volt egy pár kedvencünk, de talán az egyik legismertebb számuk az I Want It That Way volt. Ezt játsszuk már is itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40.

A Szóparti negyedik kislemezéről a Hiányzol című dal szólt Magyarország egykori kedvencei között az Eurotop 40-ben, amelynek kuriózuma, hogy Debrecen szülöttje, a Bombon együttes énekese, Szolnoki Péter vokálozik benne, a videóklipben azonban ne keressék, mert nem látható benne. Egy szőke hölgy már a folytatásban, méghozzá Péterfi Bori, aki 2000 óta színészként szerepel több társulatban is, mindezek mellett pedig a rock and roll épp olyan fontos része az életének, mint a színház. A Péterfi Bori és a Lábben nevű zenekarral 2007-ben dobták piacra első albumukat, amelyről a Hajolj

Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi. Eurotop 40.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A negyedik.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pont halmaz, határok nélkül.
2: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
3: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
4: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
5: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
2: Részletek vojtinabábszínház.hu.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
7: Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
8: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
9: Ez reklám volt.
10: A Best FM-en.
11: Már csak néhány nap maradt a bevallások leadására. Újra lesz ingyenes virágosztás Debrecenben, és Ebesen nyitották meg a Szeretett Híd idei programsorozatát. Szilágyi Jézus vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
11: Már csak néhány nap maradt az ESZI a bevallások leadására. Május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
12: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
11: Debrecenben ismét lesz ingyenes virágosztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkonnövény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart, több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselő közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a Városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Bővítik a térfigyelő kamerák rendszerét Hajdúhatházon, számolt be róla a Hajdú Online. A fejlesztés célja a közbiztonság további erősítése a térségben. A rendszer több települést is érint és fokozatosan valósul meg. A fejlesztés a rendőrség munkáját is segíti, miközben növeli a lakosság biztonságérzetét. A döntéshozók szerint a beruházás hosszú távon is érezhető pozitív hatással járhat majd a térségben. Ebesen a Magyar Református Szeretetszolgálat logisztikai központjában indult el a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok idei programsorozata. A Szeretett Híd akció keretében több mint 100 településen, mintegy 13 ezer önkéntes segítette a rászorulókat a hétvégén. Az ebesi központban ételosztással, adománycsomag készítéssel és gyermekeknek szánt felajánlások összeállításával hívták fel a figyelmet az önkéntesség fontosságára. A jubileumi programhoz Hajdú-Biharból is sok önkéntes csatlakozott. Míg a nyugati részeken szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, és a nap is többször kisüthet, addig máshol sokfelé várható még eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős viharos lökések kísérhetik a szelet. Napközben 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
13: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
14: Most is veled.
15: Egy kontinens.
16: Egy slágerlista.
17: Európa legjobbjai.
18: Európa 40.
19: A harmadik.

0: Ed Sheeran, Charlie Puth.
1: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. Eurotop
2: 40. Tizedik ezen a héten.
3: A Team Impala együttes Ausztráliából és Jenny remixében.

0: Egyetlen Joe, dala pedig az End of Beginning. Hetedik ezen a héten Harry Styles újdonsága. Hatodik Taylor Swift és a Fate of Aphelia. Ötödik Ray, aki nagy hívvel keresi a nagyőt. Taylor Swift, Aces of Light. Harmadik ezen a héten Bibi Rexa, aki a Faithless dalát dolgozta fel. Második lett Bruno Mars újdonsága, I Just Might.
1: Az Eurotop 40
2: heti lista vezetője.
1: Eurotop 40-ben ezen a héten az első
0: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream. How

0: Slágerlista.
1: Európa legjobbjai.
0: Európa 40.
2: Köszöntjük Pascal nevű hallgatóinkat. A Pascal héber eredetű férfi név, jelentése húsvét. Női változata Pascalia. A történelem leghíresebb alakja, aki a nevet kapta, Pascal francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, akinek tiszteletére lett a légkörű nyomás mértékegysége Pascal, és ezt a különleges nevet viseli ön is.

Pardon, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Elindult az Agrárium program, megbízható munkaadó címet kapott a Háróhöfliger, és megrendezték az 5. Szent Efrém kupát. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
3: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománya rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk. Május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
2: A Debrecenben működő Háróhöfliger Hungary Kft. Elnyerte a megbízható munkaadó címet, számolt be róla a Dehír. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén az is elhangzott, az elismerést azok a vállalatok kapják, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak munkavállalóik jól létére, képzésére és munkakörülményeire. A cég debreceni gyártócsarnokában orvostechnológiai és gyógyszeripari gépek készülnek, miközben folyamatosan bővül a portfólió és a dolgozók szakmai fejlődési lehetősége is. A vállalat szerint a díj a munkatársak és a HR csapat közös teljesítményének elismerése, akik a mindennapi működésben is aktívan formálják a céges kultúrát. Útjavítási és karbantartási munkák kezdődtek Hajdúböszörmény több pontján, amelyek a mindennapi közlekedést is érintik, számolt be róla a HAON. A munkálatok alatt útburkolatokat javítanak, közterületeket újítanak fel, és több kisebb infrastrukturális beavatkozás is zajlik. A kivitelezések több ütemben történnek, ezért egyes utcákban ideiglenes korlátozásra kell számítani, ami átmeneti fennakadásokat okozhat a közlekedésben. A Gyulai István Atlétikai Stadion adott otthont az 5. Szent Efrém kupának, ahol nyiracsádi, nyiradonyi, hajdudorogi és debreceni iskola diákjai mérték össze tudásukat atlétikai versenyszámokban. A rendezvényen váltófutás, távolugrás, kislabdahajítás és 400 méteres síkfutás szerepelt a programban. A szervezők hangsúlyozták, az esemény célja nem csak a versenyzés volt, hanem a közösségépítés és az együtt megélt élmények erősítése. A Szent Efrém iskola sportrendezvényére jövőre is várják az iskolák jelentkezését, olvasható az efrem.hu oldalon. Némileg csökkenhet a felhőzet térségünkben, de alapvetően marad a változékony idő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati, északi szél megerősödhet. 20 fok körüli maximumokat mérhetünk. Hétfőn a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Élénk helyenként erős lesz a szél, hajnalban 4 és 11, napközben pedig 15 és 21 fok között alakul a csúcs.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: 10 önkormányzati lakás segíti a tűzoltók elhelyezését Debrecenben, nem mindennapi képzést tartottak Berettyóújfaluban, és újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecen önkormányzata 10 önkormányzati lakást biztosít a katasztrófavédelem munkatársai számára, hogy segítse a tűzoltók otthonteremtését és a helyi állomány megtartását, olvasható a Dehíren. A döntés célja, hogy vonzóbbá tegye a szolgálatot, miközben a városban és az agglomerációból bejáró szakemberek lakhatási helyzete is könnyebbé válik. A lakások 32 és 70 négyzetméter közöttiek, így egyedülállók és családosok számára is megfelelőek lehetnek. A kezdeményezés része a Phoenix lakásprogram újraindítása is, amely a fiatal munkavállalók lakhatási terheinek csökkentését célozza városunkban. Különleges szakmai fórumot rendeztek Berettyóújfaluban, számolt be róla a Hajdú Online. Az egyetem patológiai osztályának szervezésében megtartották az országos boncmesteri és asszisztensi továbbképzést. A kétnapos eseményen boncmesterek, szakasszisztensek, patológusok és igazságügyi orvosszakértők is részt vettek, és több tudományterület aktuális kérdéseit vitatták meg. A programban szó esett többek között az élelmiszerbiztonságot érintő fertőzésekről, valamint a kriminalisztikai és szakértői bizonyítás legújabb kihívásairól is. Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, számolt be róla a Dehír. Az eszközt a héten tették helyére a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszulétek esetén, amikor minden perc számít. Ma van a hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, amelyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
3: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust, vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
2: Hazánkban egyébként a magas vérnyomás népbetegségnek számít, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. A hétvégén marad a változékony tavaszias idő, némileg csökkenhet ugyan a felhőzet, de azért még számíthatunk csapadékra is. Országszerte élénk erős viharos lökések kísérhetik a szelet, napközben 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn majd a Dunától keletre több felhőt ígérnek az időjósok, főként északkeleten még kialakulhat eső és zápor. A szél élénk marad, hajnalban 4-11 fokig hűl vissza a levegő, napközben akár 21 fokot is mérhetünk. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon alakulnak majd kis zivatarok, kora reggelre 5 és 11 fokot ígérnek, kedden napközben 23 fok lehet a csúcs.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Már csak néhány nap maradt a bevallások leadására. Újra lesz ingyenes virágoztás Debrecenben, és Ebesen nyitották meg a Szeretett Híd idei programsorozatát. Szilágy Jécus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Már csak néhány nap maradt az ESZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Debrecenben ismét lesz ingyenes virágoztási akció, amelynek keretében mintegy 125 ezer egynyári és balkonnövény kerül kiosztásra a város lakói között. A program május 20-án kezdődik, és várhatóan június elejéig tart, több körzetben, több időpontban biztosítva az átvételi lehetőséget. A virágokat az önkormányzati képviselő közreműködésével osztják ki, és kizárólag a lakcímkártyával igazolt, az adott körzethez tartozó lakosok jogosultak az átvételre. A szabadtéri helyszínek miatt az időjárás befolyásolhatja a pontos időpontokat, ezért érdemes követni a Városháza tájékoztatásait, írja a HAON. Bővítik a térfigyelő kamerák rendszerét Hajdúhatházon, számolt be róla a Hajdú Online. A fejlesztés célja a közbiztonság további erősítése a térségben. A rendszer több települést is érint és fokozatosan valósul meg. A fejlesztés a rendőrség munkáját is segíti, miközben növeli a lakosság biztonságérzetét. A döntéshozók szerint a beruházás hosszú távon is érezhető pozitív hatással járhat majd a térségben. Ebesen a Magyar Református Szeretetszolgálat logisztikai központjában indult el a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok idei programsorozata. A Szeretett Híd akció keretében több mint 100 településen, mintegy 13 ezer önkéntes segítette a rászorulókat a hétvégén. Az ebesi központban ételosztással, adománycsomagkészítéssel és gyermekeknek szánt felajánlások összeállításával hívták fel a figyelmet az önkéntesség fontosságára. A jubileumi programhoz Hajdú-Biharból is sok önkéntes csatlakozott. Míg a nyugati részeken szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, és a nap is többször kisüthet, addig máshol sokfelé várható még eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős, viharos lökések kísérhetik a szelet. Napközben 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Elindult az Agrárium program, megbízható munkaadó címet kapott a Harohöfliger, és megrendezték az 5. Szent Efrém kupát. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
3: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47.000 egységről beszélünk. Május 31-ig számukra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
2: A Debrecenben működő Harohöfliger Hungary Kft. Elnyerte a megbízható munkaadó címet, számolt be róla a Dehír. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara éves taggyűlésén az is elhangzott, az elismerést azok a vállalatok kapják, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak munkavállalóik jóllétére, képzésére és munkakörülményeire. A cég debreceni gyártócsarnokában orvostechnológiai és gyógyszeripari gépek készülnek, miközben folyamatosan bővül a portfólió és a dolgozók szakmai fejlődési lehetősége is. A vállalat szerint a díj a munkatársak és a HR csapat közös teljesítményének elismerése, akik a mindennapi működésben is aktívan formálják a céges kultúrát. Útjavítási és karbantartási munkák kezdődtek Hajdúböszörmény több pontján, amelyek a mindennapi közlekedést is érintik, számolt be róla a HAON. A munkálatok alatt útburkolatokat javítanak, közterületeket újítanak fel, és több kisebb infrastruktúrális beavatkozás is zajlik. A kivitelezések több ütemben történnek, ezért egyes utcákban ideiglenes korlátozásra kell számítani, ami átmeneti fennakadásokat okozhat a közlekedésben. A Gyulai István Atlétikai Stadion adott otthont az 5. Szent Efrém kupának, ahol nyiracsádi, nyiradonyi, hajdudorogi és debreceni iskola diákjai mérték össze tudásukat atlétikai versenyszámokban. A rendezvényen váltófutás, távolugrás, kislabdahajítás és 400 méteres síkfutás szerepelt a programban. A szervezők hangsúlyozták, az esemény célja nem csak a versenyzés volt, hanem a közösségépítés és az együtt megélt élmények erősítése. A Szent Efrém iskola sportrendezvényére jövőre is várják az iskolák jelentkezését, olvasható az efrem.hu oldalon. Némileg csökkenhet a felhőzet térségünkben, de alapvetően marad a változékony idő. Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati, északi szél megerősödhet. 20 fok körüli maximumokat mérhetünk. Hétfőn a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Élénk helyenként erős lesz a szél, hajnalban 4 és 11, napközben pedig 15 és 21 fok között alakul a csúcs.

0: énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
3: Welcome to Saint-Tropez.

mint hazai a Best FM-en. Thank you.

0: látta, miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Azok a 90-es évek. Most
2: a Best FM-en.

0: kedvezhetsz zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: 10 önkormányzati lakás segíti a tűzoltók elhelyezését Debrecenben, nem mindennapi képzést tartottak Berettyóújfaluban, és újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Debrecen önkormányzata 10 önkormányzati lakást biztosít a katasztrófa védelem munkatársai számára, hogy segítse a tűzoltók otthonteremtését és a helyi állomány megtartását, olvasható a Dehíren. A döntés célja, hogy vonzóbbá tegye a szolgálatot, miközben a városban és az agglomerációból bejáró szakemberek lakhatási helyzete is könnyebbé válik. A lakások 32 és 70 négyzetméter közöttiek, így egyedülállók és családosok számára is megfelelőek lehetnek. A kezdeményezés része a Phoenix lakásprogram újraindítása is, amely a fiatal munkavállalók lakhatási terheinek csökkentését célozza városunkban. Különleges szakmai fórumot rendeztek Berettyóújfaluban, számolt be róla a Hajdú Online. Az egyetem patológiai osztályának szervezésében megtartották az országos boncmesteri és asszisztensi továbbképzést. A kétnapos eseményen boncmesterek, szakasszisztensek, patológusok és igazságügyi orvosszakértők is részt vettek, és több tudományterület aktuális kérdéseit vitatták meg. A programban szó esett többek között az élelmiszerbiztonságot érintő fertőzésekről, valamint a kriminalisztikai és szakértői bizonyítás legújabb kihívásairól is. Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, számolt be róla a Dehír. Az eszközt a héten tették helyére a Szent László görögkatolikus gimnázium és technikumban. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszulétek esetén, amikor minden perc számít. Ma van a Hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a Május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, amelyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
4: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
3: Hazánkban egyébként a magas vérnyomás népbetegségnek számít, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. A hétvégén marad a változékony tavaszias idő, némileg csökkenhet ugyan a felhőzet, de azért még számíthatunk csapadékra is. Országszerte élénk erős viharos lökések kísérhetik a szelet, napközben 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfőn majd a Dunától keletre több felhőt ígérnek az időjósok, főként északkeleten még kialakulhat eső és zápor. A szél élénk marad, hajnalban 4-11 fokig hűl vissza a levegő, napközben akár 21 fokot is mérhetünk. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon alakulnak majd kis zivatarok, kora reggelre 5 és 11 fokot ígérnek, kedden napközben 23 fok lehet a csúcs.

mindenhol ott vagy a fejemben. A kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? A majd rossz napokon fél.